lun bana ja meg lang pen ki baru si alun arjuk sinang jon ti mung ki luna lun alun lam te therak re ni